nje mibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule eno twesabire obulamu bwaffe bulangirire Yesu omuzuukizi.